nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondom,

0: mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is.
0: De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Radio.
1: You're listening to Super DJ Radio.

0: kérhetett kívánságok is beleférnek. Kérhetett kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is.
2: De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
0: Ez
1: a Super DJ Rádió.
2: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I see the sun.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Ez még mindig a Super DJ

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hi, this is Mike Marine.

The Groove, egy The Software remixben. Na ne, hogy a szuperem. Most barátom azt mondja, hoppácska, karneválozunk, jó a felvezetés a cirkulóhoz. Hát azt szerintem most nem veszem elő. Attól kemény lenne így délelőtti hemésztéshez, lehet, hogy nem kéne.

megérkezett Mazsi is. Itt van velünk, azt írja nekem a Viberen, hogy szép napot és jó adást kívánok neked. Jó szorkolás mindenkinek, műsorvezetőknek és a hallgatóknak is. Üdv Kukori bácsinak. Átadom, remélem hallotta. Az öreg tojóvaló kiment, aztán szerintem kergeti a tikokat. Igen, az. Nem tudom, mi az. Igen. Szia Mazsi, jó kagylózás neked is. A Viberünk még mindig +36 70 45 95 995. És ha már lassan így 11 óra lesz, akkor szeretnék üdvözölni mindenkit még egyszer itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Jakab Szálási Super DJ Rádió találkozó hetedik osztályba léptünk. Jövőre 8., aztán majd megyünk főiskolára is, azt a szentségét. Megjött a kávé. Kávézzunk együtt, gyerekek. Örülök, hogy itt vagytok. And you can dance.

van velünk Herdi Anoszkin, Rita is. Érkezett egy üzenet a Viberetől, azt írja, hello, szép napot nektek és boldog szülinapot a rádiónak, és nagyon jó bulit kívánok mindenkinek. Köszönjük, Rita, neked meg jó kagylózást. Most már két Ritánk is van. Oh yeah!

Kollár Gabi barátom azt kérdezi, vagyis mondja, hogy megjöttek a tikok a gólból. Ma az mind itt van, a Jakab szálláson, hol van a Kukori bácsi, nem tudom, de most Doki beakasztott éppen nekem hátulról. Mi lesz itt, gyerekek? Megjött Doki.

A mikrofonos gerjedéshez dologgal kapcsolatban annyit tudok tenni, hogy nem előre, hanem utólag konferálom fel a következő zenét, vagyis éppen ami már pörög. Itt van egy Rhythm is a Dancer remix, természetesen a Snap és egy Steve Stossi, na még egyszer Steve Stossi a remix elkövetője.

Na, aztán ébredeznek itt az emberek, azt mondja, hogy itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, itt emeletem egyébként. Tegnap volt a szülinapja, de már elmúlt neki, képzeljétek. Azt írja nekem, hello DJ Simon, hello kedves barátom, szép komatot és jó adást kívánok. Innen Jakab szállásról, jobbról. Ugyanis jobbra van tőlem. Hello Koresz. Ugye már sokkal jobb. Jön öregem. Hetero barátom felvonta. A sokszínű zászlót majd azt kérdi tőlem, biztos, hogy a DJ Simon zenél. Nem lát vak. De elnézzük neki. Megvakította a sok. Pride-ra kikanyarodás.

és a sok sláger zene mellett hogyne, hogy ő még egy olyan nagy kedvencem. Jön a Disco Girls, nem Girls, Girls. És az egyik kedvenc feldolgozás. Jöjjenek a szelek táncosai.

0: És igen, úgy van, Patrick Swayze és a She's Like a Wind. Az asszony olyan, mint a szél. Jön, megy, de legtöbbször megy, az a baj.
1: Ja, ha, ha, ha.
0: She's Like the Wind. Na már, hogy a következő zene is a hetero barátomnak fog szólni, mert tudom, hogy imádja. Ha csak az oda utakat, ha visszát már nem, hát a levélyet is vesz rá, mindent elárultam. Jönni fog egy one way ticket.

Encsik azt írja, drága DJ Simon, ha már abrakad, abrakó esetleg varázsol le nekem egy szuper kis zenét, amit sok szeretettel küldenék általad, drága Mazsinak, hagyjó szoboszlóra, közcsike, puszcsika, Encsike, hát akkor a következő zene szól majd Mazsinak. Ugye, tudjátok mi lesz? Andi meg az Alex. Andi, ezt leátszuk le, ír a mama szei. Ami annyit tesz ki, hogy mama say. Na már, hogy egy Michael Jackson zenéről van szó, csak nyilvánvaló az is egy feldolgozás lesz. Itt a szuperán, oh yeah! Ja, egyébként Mazsinak én is puszi, Rita Hadianovsky, Rita azt írja, hogy Mazsinak én is puszit küldök és szép napot neki, a postás szerep letudva, átadtuk. Én is puszilom Mazsit, Mazsi mindjárt puszil mindenkit, figyeljön a levél vissza, igen, Mazsi, ezért. Inkább jó kagylózást!

Egyik azt írja, drága Ritának köszönöm, remélem átadod, átadom majd. Mármint, amit küld, puszsikát, puszsika a bulizó brigádnak. Ó, yeah, köszönjük, Encsike. Na akkor jöjjön a következő zene, megint lesz egy kedvenc, jön megint Madonna, amivel kezdjük az előző órát, vagyis ezt az órát. Jön a kedvencem, jön a Frozen, mindenki fagyjon meg, ó, yeah, itt a szuperen.

írd a Dianoszki Dita azt írja nekem, hogy szeretnék küldeni a bulizóknak zenét, mivel Doki Eurodance-esen rádízom, melyik zene legyen, csak Eurodance. Én Eurodance-et nem most, nem akkor, vagy sose, vagy de majd máskor. Majd jön a Doki, aztán szerintem pörget ilyen Eurodance-es izéket. Mondjuk ez olyan Eurodance-es, nem, de majdnem. Szóval mindegy, figyelj Rita. Azt mondja még Rita, hogy bulizom mindenkit is puszilunk, és a Skót sofőr betyárt is nagy puszim, vágja hanyat. Meg persze téged is, jaj, már régre valaki akkor hát puszilna rajtam, hogy hanyat vágnám magam. Persze előtt aztán jöhetne a puszi. Jaj, de jó kis Madonna képet kaptam. Erika is azt írja Győrből, hogy hú, de jó a Madonna. Igen, tudom, a legjobb, imádom. Fagyjunk együtt a Frozennel itt a Szuperen.

És ha már arra tettem fel a lapot, hogy ebbe az órába ismertem zenéknek a feldolgozását játszom, akkor jön a következő. Jön. Matt Sarri featuring Hügel, vagy Hügel, ki hogy szereti mondani, jön az It Feels So Good.

Úgy van, nem más, mint a Sonic volt az eredeti. It feels so good. Itt a szoperám. Oh yeah. És Doki töri a fejét, hogy mi legyen. Meghosszabbítsa vagy ne. De nem élen odáig. Nem bizony.

Alex is üzent nekünk a plusz 3640-2595-ön, azt írja nekem, hú, Simon, ez nagy zene, fel is keltem rá, üdv Alex! Hello Alex, jó kagylózást, ha már felébredtél! Kollár Gábor megint itt, azt mondja, hogy csapassuk neki, Jakab szállásunk a Mr. Show-ba. Na nem. A hetero barátom meg küldött egy képet, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy ez régi, de valami olyasmi. Ja, nem, mostani, hát minket hallgatnak, jaj, de aranyosak vagytok. Hát sziasztok, jó kagylózást oda is. Egészségetekre, házi, mert miért nagyon hosszú, és most nem lesz idő, majd mindjárt olvassuk. Na jön a következő zene, ami nem lesz más megint, mint egy feldolgozás. Jön Cass James és a Sun Shining. Szerintem elmondtam mindent, meg fogjátok ismerni. We'll be right back.

És hát az van, hogy neki átmenetem itt tokét pörgetni a lemezeket, meg így készülődik, úgyhogy azt hiszem, hogy déltől, egészen pontosan 12 órától, de lehet, hogy előbb jön Doki, a Dance Doktor. Pörgeti már előre a bakelitjeit, bocsánat, a vinéliait, ő neki vinélje van, akkor ilyen izél, műanyagból van neki az a dologot.

Szóval ház élén tartottunk azt, hogy a szép napot a hallgatóknak. Simon, jól indult a Super DJ. Tali Jakobon szombat, ma kicsit megnyomom. Ma te csak érzéssel, ha a DJ-knek apró furcsa kérdéssel. Iszunk majd, nem keveset, de úgy, hogy ne. Ne legyek meredek. Valami ilyesmi.

Pécsi barátok küldtek egy képet mindenkinek egészségére. És hogy vár a medence, azt kérdezi kollégában, nem? Megem nem. Az nem várból van, hanem medencéből. Szabó Gábor erre is csatlakozott hozzánk és Viberre ide. Azt írja, hogy ezt szeretnék én is kérni egyetlenítani azoknak, akik nem lehetnek veletek, amíg ott vannak, rádiózom. De szkúter legyen. Szerintem Toki biztos, hogy fog, látom, igen, rázza a fejét, hogy igen. Mondjuk a nem, az lehet, hogy igen, tényleg nála, nem tudom. A szkúter szerintem pont azt keresi. Én véletlenül otthon hagytam az összes szkútert, úgyhogy Toti nálam nem lesz. De ha esetleg beesik, Csami, majd kérünk tőle. Oh, yeah, az lesz az is a Super DJ Rádion. Szóval mindenkinek. Attention, attention! 28 perc és érkezik a Dance Doctor ide a Super DJ Rádióra. Oh, yeah!

0: Egyelőre itt van nekünk Hügyel, Image Angel és az Alternate, vagy Nate. És természetesen az idei, meg az előző év nagy slágere, a Moving to the Sun.
1: Papila, papila, papila,

Na, aztán lesük meg a következő zenét. 2016, annyi kell visszamenni. És elég csend volt a Delirium körül. Egészen addig lehet azt mondani, hogy abból éltek meg, hogy a Silence játszotta mindenki, vagy éppen az Innocentet. Aztán 2016 jött a Delirium featuring Yes. És hozott egy zenét. A Maradj címmel. Azaz a Stay. Ezért most egy Chris Only remixben, itt a Szoperen figyel.

beszad. De rossátok két mellettem hirtelen, mert megijesztettem ebben. Tudom, imádok bele. De már szoktam hozzá, hogy húzkodom itt ezt a izét itt mellettem, én csak bele kell szólnom néha a mikrofon, és tök jó. Na, úgy, ahogy nálad működik, nálam nem. Na, szóval itt van velünk Bandez, és azt írja, hello Simon, vagy ezt a hegesztő, és itt van veletek Csormás Rolc. Nagyon jó szórakozást kívánunk oda nektek, jakarszállásra, mi meg fülelünk, pápa. Pápa. Hello Bandez, jó kagylózást, kevés hegesztést.

Bazsi is megvan elégedve, most szépen tettem oda a hangot, nehogy megijedjen a dokiánk, valamit hív. Szerintem van valami baj a füle mögött. Ha nem baj, akkor túró, de azért ijesztek, megijedt. Szóval itt van azért Bazsi, hogy alakul, de szerintem a slambocra érti. Hát tényleg az alakul, nagyon szépen néz ki. De menjünk a következő zenével tovább. Ha már egyszer egy ilyen kis fincsi zene, mint az Aurora és a Dreaming, jön egy mashup, bootleg vagy ilyesmi. Jön Robert Miles és Paul Kalkbrenner, kettősének közös gyermeke. Jön a Sky and the Children. Nem a Sky and Sand, de a Sky and Sand és a Children közösen, figyeld. Ez is lehet jó lett, essel iszonyat.

kollárga itt van mellettem, aztán közben gonoszkodik, azt mondja, hogy még nem tévesztettél zene jólosásból, mint szoktál, nem értem, szuper a szuper, gyakoroltam egész éjjel. De ha már belepofáztam ebbe a jó kis zenébe, akkor azt is elmondom, hogy a következő az utolsó én zeném. Jön az utolsó én zeném, aztán jön Doki senki sehova. Jön a kedvenc, jön Reflect, featuring The Line Bass és a Need to Feel Loved. Szeretve kell, hogy érezzem magam. Természetesen az eredeti Adam K. and the Sohar Remix. Itt

Szóval tisztelt hölgyek, urak, én ezzel a dallal szeretném megköszönni, jövök még majd a mai nap folyamán, ki tudja mikor. Egy biztos most érkezik, a Dance Doctor, Dr. Tom, és már felpattintotta az első lemezt. 4 perc és már itt is van. Köszi a kajdlót, a viszont hallásra. Oh yeah!

0: Doki, Doki, mi lesz a mai menü? Egy kis mulatos belefér majd.
1: Hölgyeim és uraim, a lemezjátszóknál a Music.

0: játszóknál Dr. Tom. Kezdődhet a rendelés.
1: Hát szép napot kívánok mindenkinek, 2026, azt mondja, hogy 7. a 25. napját írjuk. Amikor is rohadt hangos a mikrofonom. 12 óra 4 perc az előző 2 órát vagy 3-at, köszönjük szépen Simonnak. Nagyon jó volt. Térjük át a fekete korongokra, akarom mondani, nem fekete, ez jelen pillanatban egy átlátszó korong. Jó kis helyeknek egy nagyon szeretés van, na figyeljetek. Sziasztok, Viber 0 70 45 95 995. Itt van a Transmission.

Transmission. Na pillázzunk tovább, Lisa István is itt van velünk, gyönyörű szép napot kívánok neked, Doki! Nagyon jó szórakozást, és itt tanult továbbra is jelen nagyon le is nektek odát. Hello, Erdő Szent György, sziasztok!

Ő pedig itt van After Glow-vel. Jó kis Kreider remixvel. www.szuperdjradio.hu. Itt van Csoki Zsolt is. Szia Doki, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány jelen, és boldog születésnapot kívánok! Köszönöm, Zsolti! Bér Attila is bejelentkezett hozzánk. Gyönyörű szép napot kívánok neked, Doki! Nagy jó szórakozás! Mi itt és továbbra is jelen. Nagy ölés nektek oda át. Ezt is a István írta, várja. Igen, megtaláltam. Kis Bér Attila következő. Ha Szegeden jársz, akkor agyai halászcsára próbált ki a legjobb.

Ismét egy bakelit korong természetesen. Olyan simonos, olyan dokisos, olyan szuperes. Nagyon bírom. Ezt figyeld szuperre.

0: and weightless.
1: Encsike is bejelentkezett. Szia, Doki, sziasztok, szuperek, Encsike jelen. Ennél jobb kezdés a világban, nincs, csak köszönjük szépen Elke Klein és a Transmission kedvenc. Kellemes szombatot mindenkinek, a Pucsiga Encsike. Szia, Encsike, ciao.

Szabó Gabi is jelentkezett közben, itt van Dr. Ulo, oh yeah! Ez olyan Simonos volt erősen. Ciao Gabi, ciao.

szintén Hollandia Kevin De Vries jóvoltából itt a Superen megjelen nálunk. Just és annyit mond, dance with me. Hát akkor készülj, készülj.

0: After.
1: Jézusom, hogy szól a szavétel itt. Petr Zsolt és itt van, sziasztok! Amíg ti a lemezeket pörgetitek, addig mi a napraforgó mézet? Küldött egy viasztamételét. Nagyon jól lesz ki.
0: Let's go.
1: Megmondom őszintén, soha életemben nem ettem még napraforgó mézet, sőt...
0: Stop.
1: Most hallottam róla először, de hát nem lehet rossz, valljuk őszintén. Gyerekek, ha itt vagy, brutálisan szól, nagyon durván szól.

Észik közben fenn van a jobb oldalon is egy lemez. Régi-régi favorit volt. Még a 2000-es évek, nem, inkább 2010-es években talán. Dylan Young Dio egyenesen Londonra.

Mennyi és micsoda emlékek ilyen zenékhez, Jézusom. Szabog a bírja közben, hogy azért a vinil de más, hogy szól. De is tényleg. Szerintem ezt a két órát végig is toljuk Bakelitről. És Simon már megjegyeztem, hogy én majd Scootert játszom. Kérlek szépen fogok játszani. Most néztem, kerestem a lemezeket, azt mondja, van 1, 2, 3. Három nagy lemez van tőle és rengeteg maxi, úgyhogy szerintem beleférünk. Hegede Tibi is itt van, üdv Szomi! Szép napot kívánunk neked, kellemes hétvégét! Minden bulizónak Oxi, aki ne maradjon el, és Tibi, értem a célzást. Na, pillázunk. Sziasztok!

0: the ground, letting go with love.
1: Milyen érdekes ez a zene, különben 40 vagy 4 perc és még el se kezdődött. Hiszen az most kezdődik el. Most kezdődik el.

Finom kis Jamie Woon, hagyja, szeretem ezt a remixet ráadásképpen. Jó tudom, hogy a Circuit Selection Private, ahogy a Simon mondja, Private Mix. Mert hát az nem privát, ugye? A dal címe

Mentir után szintén egy nagy favorit. Itt van még az Age of Love, a dal cím és Age of Love, jó kis hangkörben, remixben. Mondanám, hogy egy fekete korongról, de hát ez sem fekete. Erika sírkodna, szia doktor úr, sajnos nem tudtunk elköszönni. Szuper volt a tegnap a buli, jól éreztük magunkat veledek. További szép napot kívánok mindenkinek. 20 évének Erika és Tépcsi imádás volt nagyon. A férjed megtanulhatna dárcozni, nagyon gyenge volt. Sziasztok, imádás vagy, ciao.

játszik, akkor válogassunk lemezeket, hagyjuk a keveréseket, beszélgessünk is közben. Itt van velünk Rita Dianovszki is. Hello, neked is szép napot, jóból itt Simonnak köszönöm a jó zenéket, jó pihenés neki. Neked sok hallgatót és remélem lesz Eurodance, lesz majd szerintem az este, majd lesz. Doki, puszikám, vágja a magyat. Oh, köszönöm, szia Rita. Oh yeah.

Na nézzük, akkor maradjunk a továbbra is a fekete korongoknál. Kivételesen tényleg a fekete korongokról beszélünk. Na nézzük, elővettünk egy szkúter nagylemez. Ez a nagylemez 4 darab, akkor mennél 2 darab bakelit korongból áll. És minél az első bakelit korong, B oldal 1-ese. Egy jó kis jön lesz, Summer? Hát mi más, nem? Hát nem, hát de. Hát most nem, hát de nem. Hát.

A nézzük a folytatást. Mondanám, hogy ismét egy fekete korong, de kivételesen ez egy fehér színű, gyönyörű, szépen néz ki. Szintén egy nagy lemez, kérlek szépen, 2024-ben adták ki. Legalábbis az öreg Cyril, aki ad az albumát. Tele van jó zenével különben. Mégis a B oldalt választjuk ma.

www.szuperegyradio.hu. Még mindig Doki azt mondja, hogy még egy órát szerint véleményem és megállapításom szerint. Aztán szerintem majd este fele visszatérünk majd úgy minden félével is. Nézzük közben a bal oldalt. Jön hozzánk egy Beam and Jano. A dal címe majd ennyi lesz. Onia. Of silence.

Kötően azt beszélgetünk itt, hogy inkább egy óránként cserégetjük egymást, hiszen nagyon sokan vagyunk gyerekek, úgyhogy... Úgyhogy szerint véleményem szerint a mai nap az nem, de most mindenképpen ez az úgy, hogy megyek is vacsorázni. A vacsorázni jó hülye vagy, doki, jó van? Belefutottál nyitott szájba a fa erdőbe. 12.56 van, jó hozzánk Surci, nem sokára. Oni Ján után pedig az egyik nagy favorit. Itt van Love Boots és a Fantasy Part 1.

Árkád Sulci a Korejtől, gyerekek. Megmondom őszintén, nézd, én érdemes lenne itt lenni, amikor kicsit még följebb folyjuk ugye este a zenét. Hát a bődület, amit művel, amit csinál, ez a hülyes Sulci, hát ez övé minden. És természetesen nálam se elfelejteni,

0: kellemes szombat délután kívánok mindenkinek, Dokinak harangoztak, hallod? Az öreg Doki már nem bírja tovább csak egy órán keresztül, úgyhogy akkor DJ Surce lemezjátszok már így Doki után. Innen az Aero Hotelból. Jakab szállásról lesz, sziasztok! People on the world!
1: People of the world and every nation. Listen. We are using the music of Wagner to call your attention to the following song.

Na nézzük! 20-35-75-95-95-95. Ez itt a Viber számunk, és tudjátok, ide lehet írni, mindent is beolvasunk. Na ki volt az első? Hát Encsike! Szia, drága Surci! Surcika! Sziasztok, szuperek! Encsike jelenik mindig! Gyönyörű szép délután kívánunk neked és minden kedves SDR hallgatónak! A Terminátor lány újra itt, asztalra vissza, baby! Remélem mindenki jól érzi magát! A buliba jó szórakozást kívánok mindenkinek! Szeretettel, Puszcsika, Encsike! Szia, Encsike!

És itt van velem egy kolléga is, akinek szintén hegesztő a szakmája, nekem is 204-es hegesztő. Mi még nem ilyen hími-humi OK-sek vagyunk, mi még rendesen levizsgáztunk mindenből. Avi, afi, CO, ami kell. Hello, Suci! Vagy ez a hegesztő is jelen. Csorvásról üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Nagyon szépen köszönjük! Hello, Bogyász!

Na ezt figyeld! Kollár Gábor, aki itt van éppen előttem, dugja rá a telefonját a töltőre, azt írt a Viberon. Nem már ide jön mellém, azt megmondja, hogy figyelj te, aztán ez van, mondd már be. Na figyelj, szépen jó napot kívánok mindenkinek, innen Jakab szállásról, fülelőknek is, a pékeknek is. Hello Gabi! Hello pékek! Hello szuperek!

Figyelj, Lencsike zene jön, Lencsike zene jön. Csúszik a bugyi mindjárt. Ja Istenem, jött még egy DJ. Tele vagyunk itt DJ-vel a Supernál. Sőt, kettő. Na, mindjárt több, mint az egy. De hülye vagy, Surci.

Istenem, imádlak benneteket, mennyien írtok. Itt van Patrik, nagyon jó a műsor, üdvöpél! Szia Patrik, kellemes szombat, majdnem azt mondom, mindig vasárnap délután. Hát ugye mindig vasárnap szoktam lenni, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy belekeveredek a napokba.

Na nézzük tovább. Itt van Mónika. Sziasztok! Mi is itt vagyunk veletek. 83-ason Pápa irányába tartunk. Csodás hétvégét, minden szupernek. Puszi! Puszi Mónika, jó utat nektek! 83-as melyik a régi, vagy az M83? Jó utat nektek! Tudjátok, vigyázzon mindenki magára! Mert hát ugye nem kell neked ökörnek lenni, mert a másik az. Mindenkinek jó utat, tudjátok, mindenkit hazavárnak. Hogy szoktam mondani, Boriszka? Vigyázni a szép lányokra, Boriszkára, mindenkire.

Na figyelj, nézzük tovább, Rita Dobászki. Szépet neked is. És nem DJ vagyok, hanem pékségbe dolgozok. Kitartás, neked ott meleg van. De puszin vágjon a téged is ilyen nyakon. Hát mi pont nyakon, miért nem hanyag? Hát mi van? Jaj, Sucsi. Sok hallgatót és jó bulitot Jakab szálláson. Encsikének puszi és Masinak is átadva. Reggeltől hallgatom és remek a felhozatal. Erre jobb zenék. Nagyon szépen köszönjük. Kitartás neked, ha dolgozol, Rita. És köszönjük.

Szóval itt van Kádár Viktor. Szia, most van a szüleinek az 51. házassági évfordulója. Hát nagyon-nagyon gratulálok. Szerintem itt Jakab Szálláson mindenki nevében. És együtt a család, és megy a szuper DJ. Kérnék nekik valami zenét, tőled köszönöm. Na figyelj, akkor a következő szóljon neki a Labustól. Na figyelj, mi lesz.

Na is persze, itt velem szemben van egy hatalmas, hosszú bárpult. A kedves kollégának is kívánok az egész nap munkájához rohadtul kitartást ebben a

06 3677 45 95 95 95 még mindig a Viber számunk. Főnök és Cica mama, a becenevük, tehát a 50. házassági évfordulók ünneplőknek főnök és Cica mama köszönik neked nagyon szívesen. Még egy ennyit, remélem úgy legyúrtok egymás mellett, azt akkor rendbe leszünk.

Catcher Beat és a Mr. Wayne. Nem az a Mr. Wayne, ez egy másik Mr. Wayne. Mr. Wayne persze szerintem otthon füllel ezerrel és pihengelt, úgyhogy jó pihenést a Wayne.

Na nézzük tovább a Viber-t. Mazi küldött egy videót, de hogy én azt mostanában nem fogom tudni megnézni, abba olyan biztos vagyok, mint hogy itt állok a két lemezjátszó előtt.

Rita pedig azt írja, ez az én világom, szívecskék, szívecskék. Hát ennek rohadtul örülök. Kérhetnék egy Paradiso Bailando, küldeném mindenkinek sok szeretettel. Nem vagyok furnicer, ahogy szoktam mondani, de megnézem, mit tehetek.

Úgysem az Oli is valahol az Aero Hotelban. Azt írja, hogy jó adást kívánunk, Surci úr, és küldött egy csoportképet, félkörbe álltja, nem a Úgysem az Oli állt félkörbe, hanem egy pár ember. Ferenc, hallod, nem is látom, olyan homályos lett. Az Oli az ott van, az öreg kapirgáló, a Kukori bácsi is ott van. Ferenc Ádám és kedvese, meg még egy pár. Hát akkor nektek meg jó szórakozást. Aztán nem ám szomja haltok.

Na figyelj, plusz 36, 70, 45, 95, 995, lemaradtam a Viberről. Brutális, amit írtok, és sokan, nagyon szépen köszönjük. Na figyelj! Kollár Gábor! Mr. Sulci, toljad neki, tolom ezerrel, ez a beszéd. Akkor szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, Jakab szállásról jelentkezem hozzád. Hello, Gabi! Onnan a székről!

mondja nekem, drága Wurlitzer úr, kérhetek a kövizenét, ha már a Max Szabóka felúszott. Elúszott, mert lerohadt alattam a trailer, úgyhogy jövő héten Max Szabó nem úszott el semmi se, csak technikai problémák voltak közben. És küldöm minden bulizó szupernek, szeretettel Puszcsika Encsike! Na figyelj akkor a következőt! Hát ezt szerintem a következő az rohadtul pont aktuális lesz, figyeld! Hát nem látjátok, mondtam, jövőre lesz webkamera. Van itt mellettem egy másik pult, ami úgy néz ki az enyémhez képest, mint valami NASA technika. Egy kolléga meg itt úgy nyomkodja, mint én otthon a mosógépet.

corrono i show, baby baby. I to www.superdigiradio.hu. Webben számolni a +37 44 95 95 95. Azért azt megmondom, hogy

Hogy szoktam mondani, DJ Csabi? Csúcsú király! Földön, vízen, levegőben. Ja, még a tenger alatt járóban is, de ez most a Holdon van. A Holdon és a Lofte.

figyelj a Viber. Mivel mindig vasárnap szoktunk üdvözölni, akkor most így tennék egy csodás vasárnap előtti szombati napot kívánunk neked. Nektek mindenkinek, aki ott van Jakab szálláson, mivel veletek mulatunk reggeltől vinyanoltásig, várjál. Tegnap rég lekapcsolták a villanyt, még itt voltunk. Szigorúan csak az SDR-re. Isa István, nagyon szépen köszönjük, jó szórakozást!

0: Kollár Gabi pedig azt írja, a Greg a szép napot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a szuperen jelenleg Jakab szálláson. Nagyon szépen köszönjük! Várjál, figyelj, rábeszélem a csávót, jó? Figyelj, figyelj, beköszönöm nektek, jó?
1: Sziasztok, Areo Hotels, sziasztok, Jakab szállás, és természetesen sziasztok, Super DJ Rádió. Örülök, hogy itt vagytok ilyen sokan.
0: Hallod, minden így teljesüljön. Milyen gyorsan elintéztem.

Putyán Lajos pedig azt kérdezi, jó szórakozás, szuperek, egy kérdés. DJ Simonnak holnap mi lesz a menü? Arról volt szó, hogy holnap a Kukori bácsiból csinál kakastöke pörköltet. Itt Bográcsban, mielőtt hazamegyünk.

Figyeld, mit csinálta Zsolti. Mondom, én nem kell beszélni ennyit. Te jó Isten, ha mi van vele, semmi? Na, de akkor megyünk tovább, a technika ördöge itt van velünk, de szerintem ezt a kullárka, mit csinálta itt előttem.

Jaj! Jaj, tündi-bündi, kigyulladt a retikülőd. Ja, hogy nekem ma kell templomba mennem, jaj, szombat van. Hogy mi is volt a templomból hazafelé? Ha, figyelj!

a plusz 3 5 4 9 9 9 9 9 9. Figyelj, itt van Ani, halóka. Legyen nagyon szép napotok, ott Jakabon érezzétek jól magatok. Mindenkinek puszi ölelés. Ha Gabi megtalálta az úzót, akkor csak óvatosan vele. Alatta most egy fia. Hát Gabi igazából DJ úzóra gondolt. Csak én csináltam belőle viccet. Szia Ani, kellemes vasárnap. Vasárnap? Mondom én, vasárnap van nekem. Szombat délután kívánok.

Ami pedig azt írja, tudom kire gondolt, csak lecsaptam a poént, így is kell. Ha valami van, azt meg kell csapni azonnal, poénnal, vagy akár egy jó beszólással. Nem kell így

Nem tudom, Fire merre járhat, de a következő felvétel Fire-nak fog szólni. Az Infinity után itt jó kapszállásról, az Aero Hotelból, teljesen élőben.

Hát ezt nem hittem el. Dokit nem fogjuk békén hagyni, el fogja nyomni nektek itt élőben még ma. De addig is, Dr. Tome, nem hittem el.

0: Encsi Keprik azt írja, drága Sulci. Sulcika, hoppá! Fantasztikus a zenei felhozatal. Mint mindig én nálad. Júj, ez is jó, Anna Mari. Köszike, Encsike. Mármint, hogy a Simó Anna Mari erre gondolt. És csak az életemet. Hát köszike, Encsike.
1: Irány az első pálya útvar, vízen a helyzet elég sugar. A szerelem mérlim, szerencse jár, lám bőrnéket éppen a vonatra vár. Barátját, ahogy meglátta.
0: De még mindig nem mondtam, hogy a templomból hazafele mire gondoltam. Sokkolta. Hogy mi jutott eszembe.
1: Sokkolta. Irány az első pálya útvar, vízen a helyzet elég sugar.
0: Hazafele.

Mazi azt írja, mondjuk ez pont nem a Barbie Girl, de mindegy, még kikért a Barbie Girl. Viszont most már a Pészkeje szól, itt a Szuperen. Az Aero Hotel boldogabb szállásról.

Viber számunk még mindig a plusz 36 70 45 95 9 95. És ez még mindig Jakab szállásról az Arra Hotelból a www.superdjradio.hu 7. találkozója. És itt van, megérkezett a nagy tömegben Liveman. Szia Liveman! Az élő ember, aki tegnap éjfélig tolta itt a bulit. Úgyhogy itt van Liveman, akit ma még biztosan, hogy hallhattok. Itt Jakab szállásról, az Arra Hotelból.

Megjött a füstösmog. Szia, smog. Figyelj, szállingoznak be itt a DJ-k össze-vissza. Jól lakottan. Jól vannak lakva, mint a napközisek.

Megjött az öreg kopirgáló és Kukori bácsi. Mondom én, itt mindenki jól lakott, mint a napközések. Hello, Kukori bácsi! Közben megszól a Happy Children.

0: Igen.
1: Kukori bácsi ide jött mellém, és nézi itt, hogy mi a helyzet itt a Sparhel tetején. Mondom, én megtanítom előbb-utóbb, ha más nem főzni, most tüzet haknak Sparhelbe. Amúgy érdeklődtek, hogy mi van a kakas töke pörkölte, hogy rizsával lesz, vagy mivel lesz?
2: Rizsával.
1: Rizsával. Jaj, mit mutatott Kukori bácsi, el sem merem mondani, nemzetközi jelzés az.

0: Hát már kérdezték ugye a hallgatók, hogy akkor ha Simon hónap délután mit fog főzni, vagy hogy mi lesz a menü. Ha mondtam, hogy meg akastak-e pörkölt, akkor van baj, hogyha kappan az öreg. Jaj, de mocskok vagyunk, nem ám? Imádjuk egymást, ugye Kukori bácsi?
1: Így van.
0: Csak szívjuk egymás vérét mindig.

0: Hallod, itt van Kőszegi Gabi. Azt hallod, mi ittunk, de ő nem tudja, mit ír. Szia, Sursi! Hatalmas pacsi! Fire! Fire! Olvasd be, te tudsz németül!
1: Ja, ich bin gut!

köszönjük, hogy Kőszegi Gabi itt van. Szia Sulci, hatalmas pacsi. Nusz-nusz, mit tudom én, csapatnak tolja, de szia Gabi, jó csapatást nektek. Kár, hogy nem vagy itt.

2035-70-95-95-95 még mindig. A Viber számunk ide lehet írni. Fire is itt van mellettem, úgyhogy neki is lehet üzenni. Maximum én olvasom be, és nem ő. Majd eltakarok, tudod, mikor az egér eltakarja.

Ahogy mondtam, van itt mellettem egy ilyen NASA technika. Most fire éppen azt nyomkodja. Keresi rajta, nem tudom micsodát.

Ma jelentkező, aki jönne ide most így zenére délután, gondolom jól laktak, elfeküdtek. Úgyhogy innentől kezdve DJ Surci önálló délutánja a www.superdjradio.hu-n. Jajjaj!

Ed. Fire Markeveri rá, Dolce Vita, Ron, nem tudom micsoda. Úgyhogy ketten megyünk egyszerre. Itt van Kozi Sándor. Sziasztok, szuperek! Jó bulit nektek! Onnan mi meg hallgatunk itten. Sajnos nem tudok jelen lenni, de lélekben veletek vagyok. Üdv mindenkinek! Jamaikai Nandi! Szia, Nandi! Hát sajnos nem tudsz itt lenni. Kellemes szombatot neked is! Itt van Fritjó, annyit ír. Hello, Suci! Hello, Fritjó!

Rita annyit ír, többiek belemerültek, az evésbe mi meg itt halunk éhen. Hát igen, még így is ettem. Nem baj.

Na figyelj, megtanulunk franciául. Nehogy azt mondd, hogy mondjam ki. De buta szórja, mit tudom én, micsoda, de jó.

Erre. Innen látom az ablakból. Hopp, egy viszkivel megint. De nem baj, leisztuk majd. Úgyhogy nulláról kezdjük megint a bulit. Szia, Sulci! Jók a zenék! Jó a buli a kapszáláson! Jó? Várjál, ez kérdés volt. Ne viccelj! Nem kérdés, hatalmas! Szia, Robi! Hello, Ildi!

Hallod, Robi, itt vagy? Robi, fel kell mennünk oda az első emeletre. Oda tudod, ott elintézzük ezt a...

Woman in Love. Jaj. Jaj, be vagyok gerjedve teljesen. Hát ki nem vagyok rá gerjedve.

0: figyelj! Ne tegyél rá, Sulci Fire Duo! Csapassátok a szuper zenéket! Nekünk hajrá, STR-re! Figyú! Az létezik, hogy Fire a pultban, és nem beszél! Mindjárt szólok neki, hogy Fire beszélj egy kicsit! Nem énekel, tényleg! Kell a webkamera, drága Sulci, mert nem hiszem el. Na figyelj, mindjárt Fire beszél.
1: Hát ahhoz még kicsit innom kell, hogy tudjak valami értelmeset is mondani, bár itt van Pácika ember, így aztán nehéz értelmeset mondani. Csak jót és a szépet. Még a legyek is beköpik.
0: Ildi meg beült a sarokba, mintha valami rosszat csinált volna. Kívánunk majd... Várjál, figyelj! Tegnap is Ildinek a születésnapját ünnepeltük, meg ma is.

miért ne? Bár a Robi azt mondta, hogy figyelj, ma van a születésnapod, ugye? Igen. Ne hiszkulj, a holnapra elmúlik. Hát milyen ez már? Há, olyan pálcika emberes Robis. Nem baj, Ildi, mi akkor is ünnepelünk, ma is téged.

Jó a buli! Köszönjük szépen! Azt hittem megállt, de nem állt meg, ez ilyen. De az ütő is megállt.

és akkor most érdeltem le. Itt van Tündi, szuper zenéket játszottál, jó volt hallgatni. Súrci, érezd jól magadat. Tündi. Hát köszönöm szépen, de nélküled ezt tudod.

Itt van velünk Encsike is. Szia, kedves Gregasz! Sziasztok, szuperek! Encsike jelenni mindig. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. És ott jó bulit. Pussika, Encsike, jól nyomod Gregasz. Hát köszönöm szépen, és kár, hogy nem vagy itt, de lélekben velünk vagy, és hallgatsz minket. Köszi szépen mindenkinek.

Zisa család is itt van velünk, ahogy szokott. Kedves Greg, azt az Zisa család még mindig jelent továbbra is. Mint a szünetmentes táp. Úgyhogy újra-újra kívánunk mindenkinek egy gyönyörű délutánt ott Jakab Szalásra. Nagyon jó szorakozást. Mi meg örülünk a szuper műsornak és muzsikáknak. Hát örülünk, hogy itt vagytok velünk ti is.

Mazsi beköszönt hozzánk is. Szia Greg, azt jó adást kívánok neked és sok fület. Továbbra is hallgatom, hát örülök neked. Örülök, hogy maradtál velünk. Jön még Fire is, úgyhogy maradjatok.

Itt van velünk Kolozs Imre is. Hello Greg, a szép napot, elsősorban jó bulit. Nektek kiváló zenék, csak itt tovább. Itt szépen megsült a szuper grillkolbász, és egy kis söröskével csúsztatom. Hát örülök neki, és jó szórakozást, csak az.

Beautiful People itt a Super DJ Rádió közösség találkozón, mi a kapszáláson az Aero Hotelben, és még mindig írattok nekünk, Viber szám 070-4595-995, negyed óra múlva jön hozzátok Kukori bácsi, vált engem.

Ez még mindig a Super DJ Rádió ideje kapszállásról is írt nekünk Török István. Szia Greg, sziasztok, szuperek! Köszönjük a kiváló zenéket, a színvonalat, a műsort. Kellemes délután mindenkinek. Hát örülök, hogy itt vagyunk, István. Jön is mindjárt a zenéd.

Közben Mazsi köszöni a jó zenéket, én köszönöm, hogy hallgatsz minket. Pontosabban mi köszönjük, hogy hallgattok minket. Itt a Super DJ Rádióban, Jakabszálláson, az Aero Hotelben, élőben. Nem sokára jön hozzátok Ukori bácsi, készül már nagyon maradni velünk, maradni.

És ahogy mondtam, jön hozzátok Kukori bácsi. Ez volt a mai utolsó, legalábbis hát majd meglátjuk, hogy a mai utolsó zenével. Én köszönöm a figyelmet, Gregasz voltam. További jó bulit mindenkinek.

Na hello, hello, szép jó napot, kedves Super DJ Rádió hallgatók! Először is szeretném megköszönni kedves Gregasz kollégának a felgeteges műsorát, és akkor most kezdjük, Kukori bácsi folytatja.

Hát igen, mielőtt feladnád, ez a következő, de a halott pénz szóljon. Hát igen, mielőtt feladnád, ez a következő, de a

Na akkor próbáljuk meg egy kicsikét lazítani, hogyha még nem tettétek volna meg. Önök a Super DJ Rádiót hallgatjátok Kukori bácsival. De hogy hol vannak a kollégáim, azt nem

Ezeket a hölgyeknek nagy puszi, az uraknak pedig nagy pacsi. Elnézést, hogyha személyesen mindenkinek nem válaszolok vissza, de fogalmam sincs, hogy hogyan megy. Hallgassátok a zenéket, jobban jártok, mint engem.

kedves hallgatóira! Következő szám a mai napra az utolsó lesz tőlem, azaz Kukori bácsitól, mert hamarosan öcsi jön hozzátok ide a

Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy kibírtátok velem, és fogadjátok kicsit majd nagy-nagy szeretettel ide a Super DJ Rádióban, és további jó bulizást mindenkinek!

jelen van. Hello, SDRP-re jelen van. Hello, SDRP-re jelen van.

És akkor én egyelőre végeztem. Jön hozzátok live, man! Fogadjátok hatalmas szeretettel, addig egy picit búcsúzom, sziasztok!

Na szép és kíván mindenkinek, Hello Sweet Digi Rádió! Kezdjünk be Isten áldása, apád a Guli Herme, Andronémus. És a BPM rendesen szól az ütem is, meg a mély. Csak kezdésnek!

húzó, igen, bírjuk már rendesen. Nagyon is Cosmix is. Csak nem a gyöngyhajú lány.

www.sponsoredigiradio.hu a viber számunk is. Konkrétan most kellene tirogatni, aztán jönnek a többi kollégák. Ma nem én fogok zárni.

Mi van, talán késünk? Na hát akkor Smokin utána, hogy jól látom. Ami késik nem múlik, na jó van.

Na, akkor nálam véget érünk, már a live megokatárában. Utánam fogni Smog. Köszönöm szépen, engem hallgatotok, itt voltatok. Azt a nyakam szállásában búcsúzom. És egy évig.

És itt van velünk a Viberen Csoki Zsolt is. Azt írja, szia Smog, sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen. Hát itt kéne lenned, Zsoltikám, nem felső tárkányban.

0: és kapjátok a nagyhajú barátunkat.
1: Yes.
0: Jön a mi dokikánk, itt rendel Jakab Szállás.

0: This is the time and the place when you will experience unforgettable emotions.
1: Super DJ Radio.
0: Emotions that will last in your memory for a long time.
2: Benne leszek a rádióba? Na, ezért jó a doki adását hallgatni.
3: Mert benne lehetek a rádióba, ugye várj?
0: Open your imagination. Unleash your energy. Close your eyes. And feel like your hearts beat to the rhythm of music.
3: www.superdigirádiapotó. Sziasztok, doki vagyok. Kaptam röpre egy órát, vagy másfele talán. Kicsit Eurodance-ezzünk, gyerekek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és 1.

Amikor is, hello everybody, sziasztok még egyszer! Hello everybody! Nézzük a Vibert 0-70-45-95-9-95! Move everybody and just rock to the party! Mivel is kezdünk? Too for love! A dal címe Only for love! Mindenkibe szerelmes vagyok, gyerekek! Hát ilyen a világ!

szám 1993. Techno, techno, techno, techno!

szól, figyelj! Köszönöm, azt nézegetem, hogy durrandi a 3-4 hónapja sikerült megszerezni olyan fekete korongot a Digit által kiadott, a Warner Records által kiadott. Jó kis baklit lemezt! Érdemes meghallgatni, figyelj! Ha!

Na figyelj! Méltán híres, vagy akár hírhet. Itt a www.szuperdigirádió.hu. Ez a bakelit korong, amit én most elindítok. Ez valami bődület. Tudom, táncoltok, de figyelj! Érdemes! Hűt Blizzard! Mint egy hóvihar. És annyit mond nekünk, it's only love, amikor csak a szerelem létezik, semmi más, baszki. Tényleg így van. It's only love. Ez kőkemény, figyelj!

Na nézzük, felkészít a másik baloldali vakalit korong. Emlékszem még réges-régen azt mondja, hogy a 94-et írhatunk, 93-at talán.

Kajak Rélibe, ez óriási sláger volt. És ha már Pili Szent Iván, akkor azt is mondhatom, hogy Buda ős, vagy mi volt az? Buda Kalász, ja, igen. Buda Kalász sátordiszkó. Egyik legnagyobb zenéje, hülye vagy. Mr. Wayne!

哎呦啊 Fire 的设计，So, let's get to the intrigue.

Jó is volt ez régen. Egészen pontosan 2000-ben. Grease 2000.

Santo Maria, Santo Maria, no vigre. Nem is olyan rég. Úgy 30 éve.

0: Jó lenne, ha körbeállnánk, és mindenki megfogna egymás vállát. Vállalkozó emberek. Jobb bal, jobb. Az egy másik, az is lesz, igen.
1: Na szóval, hölgyek, urak, fiúk, lányok, ismerők, taktusok fognak következni, figyelj csak!

Jaj, de jó gyerekek! Figyelem, figyelem! Kecskemét felől Sebesolat érkezik, a vágány, mert kérem, vigyázzanak!

0: Hát gyerekek, fújjuk ki magunkat, üljünk fel egy vonatra, nem? Kemény meló, mi? Na ki a masinista?
1: Azt sem tudjuk, hogyan szeressünk, csak a fogtuk egymást.
0: Te is egymást, én is egymást.

Hát gyerekek, ekkora vonatot még nem láttam. Van köztünk Kukori bácsi, képzeljétek el. Tehát kakas táncról én még nem hallottam, de egy biztos, hogy olyan van, hogy... Jajajajajaj, azt mondja. Na gyertek, kiskacsák! Itt van előttem a főkacsa. Mutatja, hogy kell csinálni.

0: Azért van még egy-két olyan muzsika, amivel nem megyünk el mellette. Emlékeztek még Mártára? Márta, tudod? A szívós szemű, tudod?
1: Szíva! Nosza!

Márta, szívós szemű Márta. Na, még kicsit latinozzunk, egy pár muzsika elég, és akkor jön Gri után.

akkor hogy legyen It's My Life is már rendesen. A utoljára zárás, mivel álltam én is itt a Super AJ-lájon keresztül. Magam live-ben visszatértem. Csak nem búcsúzok még.

No, akkor ez aztán búcsúznék. Köszönöm szépen ezt a két napot, öröm volt öletek, öröm volt ezek látni. Legközelebb jövőre. Vagyis véget ére volt, ha már a live-on, akkor a live-en voltam itt. Azt a Berry Jirálon keresztül, hogy nem biztos, lehet este 8-kor jövök. Töményt, hands up a strength-szel.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.